ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkógalaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkógalaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Légy velünk te is egy hullám hosszon.
1: Bitangyó Rádió. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

Italo Café. Csak ilyen szek, csak ilyen szek meg. A Vitamio Rádióval.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zala vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok,

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitumen Rádió.

Bitangyo Radio. Hayo Tokas Magadna.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióval.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részbőrésszel megsebzett bronztérgyű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tepes rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitömű rádió.
0: Mi így szeretünk.

Bicangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Becki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Vitamin.
0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így?

This is the liberation. I wanna fuck.

0: exist. Thank you.
1: Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja.
2: BW Rádió. BW Rádió.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval.

0: Tóval, a Celebration DJ-vel, a Bitang Jó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűnös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajajaj, muchacho!

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: beszélnek,
2: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: when I spent the summer on you.
1: Hogy mi az igazi klubzene? Figyelj csak!

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... Köszönöm.

0: Ding-dong. Puff! Ne, ja?
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozáson megállás nélkül minden héten Pitten. Come on, let me tell you what I want.

0: Rádió. A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkogalaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkogalaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Rangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: felsége.
1: A segítségedre van szükség. Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: most.
1: No, még egyszer neki ugrok, mindenkinek nagyon szép kora estét kívánok, a mikrofon mögött már mókuskát hallhatjátok. És igen, ezt a spotot már megígértem egy-két emberkének. Okkal. Nem én írtam, de rólam szól, a zenéről és a hallgatókról. Remélem tetszett nektek is. És ahogy szoktunk, imádkozunk. Mert hogy a mai adásomra is rá fog férni, meg rátok is, na meg aztán rám is. Vipreje lejátszomban.

0: Excuse me.
1: Na hát gondolom mindenki kiimádkozta magát. Maskura is. És a többiek is. CNC Music Factory. Régen adtam már nagyon. Everybody dance now. Szóljon mindenkinek.

Jöjjtök Kaszkoda és a San Francisco! Újabb hallgatókat köszöntök, sziasztok! Érezzétek magatokat nagyon jól, az elkövetkező, hát már nem egészen két órában,

Rona Damodon. A 90-es évek gitárszkrímje. Egy kicsit máshogy. És igaz, hogy chatfalon nincs fent, de köszöntöm az én másik felemet is, aki itt fekszik az ágyon. És ő is hallgat. Szia, másik felem! Integet!

Következő zene menjen mindenkinek, aki szereti, és nem sokára megnézzük, hogy milyen névnap van ma, kik ünnepelgethetnek. A szám címe, hogy egy nagyon felkapott zenéről van szó. Digi. Hey!

Ahogy ígértem, megnézzük, hogy kik ünnepelgethetnek. Ma 2026. 7. hó 9-e van. Csütörtök, ami azt jelenti, hogy ma Lukréciák ünnepelgethetnek. A Lukrécia egy latin eredetű női név, jelentése megnyerő, vonzó, kedves Lukréciák, nektek boldog névnapot kívánok! Így az éteren keresztül a Vitangyó Rádió nevében. Bye-bye! A következő zenét is nagyon-nagyon-nagyon régen adtam, pedig nagyon szeretem. A lejátszomba Martina Turner és Eros Ramazzotti.

Közben Kata megsukta nekem már privát üzenetben, még mielőtt kiírta volna oda a chatfunkra, hogy nincs kizárva, hogy TNT koncertre fogom menni. 18 óra 30 perckor, akkor hozok neked egy TNT zenét, mit szólsz hozzá, Kata? Én is nagyon-nagyon szeretem, most nem a legújabb zenéjüket hozom, de egy olyat, amit szerintem úgy mindenki szeret, aki magát a TNT-t szereti, érkezik a titkos üzenet.

Na és a zene közben megköszönöm Maskurámnak, hogy itt volt velem, tudtam, hogy menned kell. Neked kitartást kívánok, drága földén, puszillag, és akkor nézzük, mit írsz, mennem kell, drága, köszi a szupi adét, jó pihit, majd puszi nektek, ha tudok, visszajövök, várlak, vigyázz az uton is magadra, szia-szia!

És ha már megvolt a titkos üzenetünk, akkor hozok nektek koktélt, méghozzá a United fogja nektek felszolgálni.

és megjelent Máriánk is. Jó napot kívánok, kedves fiatalasszony! Fel tetszett ébredni? Hozok neked is egy koktélt. És igen, Kata kérdezi, hogyha eljut a TNT koncertre, akkor sokan lesznek-e? Én biztos vagyok benne, hogy sokan lesznek. De ne aggódj, nem fognak összenyomni.

Na és aranyos kis üzenet jött Máriától. Felcsörgetett fiam, anya, mókus kardiba van, légy szíves, kelj föl. Egyen meg a szívét, azt kérdezi Wolfi, hogy Bonnie Tyler volt már ma, csak félfüllel tudom hallgatni az adást. Ma még nem volt, de készültem az emlékére egy zenével, úgyhogy fog az is érkezni hamarosan.

És igen, Bonitailőről volt szó, hoztam egy rövid kis szösszenetet tőle, és ugye ma megemlékezünk róla, hiszen meghalt 65 évesen. Ami tőle jött, az ő tollából, imádok színpadon lenni, ez az életem, a mai napig tele a naptáram. A világ zene ízlése sokat változott, de valamit biztosan jól csinálok, hiszen én voltam az első nő, aki felkerült a brit slágerlistára, és még ma is hívnak. A lejátszomban, ahogy hallhatjátok már, Axel Rudi Pearl és Bonnie Tyler gyönyörű szép felvétele, szóljon mindenkinek!

fejed már betették? A kedvenc zenét zenét. Tutira a kedvencek!

Képzeljétek el, elnéztem arra az ágy felé, a másik felé, felem felé. És azt látom, hogy valamit húzott picike kutyának a fejébe. A kis szegény megbolondulva ugrált. Hát egy szürke zokni volt az, amit a fejébe akart húzni. Ez már itt a Carpe Diem és a bonyolult lány.

Nem esett bajuk, csak mindenki elhallgatott. Yeah-ho! Pussycat Dolls.

Hát és ugye említettétek, hogy még a szerdai műsorbeosztás volt kirakva, én kiraktam újra, mert most másodjára, hogy ki lesz még a mai nap folyamán adásban, 20 óráig lesz a kém veletek Mókuska, 20-21-ig pedig érkezik Gébelen és a Tök esti parti, fogadjátok majd őt is nagyon-nagyon sok szeretettel. De még addig van egy egész óránk,

Eu marito Andy. Andy, and Audrey, Audrey. És ez a Szimbik éjszakája. És újra köszöntök minden kedves hallgatót, hiszen innen is, onnan is hallgattok. Érezzétek jól magatokat velem, velünk.

Hát és igen, az a helyzet, hogy amióta nincsen Messenger, hogy a Facebookon a telefon nem mindig van a kezembe, viszont mindenkit még egyszer nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök, köztük az én drága apukámat is, aki itt van és hallgat. És igen, nekem írták. Rólam szólt a hallgatókról és a zenéről, hogy mit jelent nekem.

Egy kis Afrik Simon nektek. Ha-fa-na-na, és közben háttér táncosomként itt van az én Mária barátnőm. Gyertek, gyertek, többiek ti is, rázzátok meg azt a bult!

kit látnak szemeim erre, Maskó? Maskó Rárára, Ráré. Egy kis nyelvtől nekünk ide 7 óra 8 perckor. Azt írja az én drága földim, hogy szeretettel üdvözöl mindenkit. Niki, Zoli és Joldit kívánok. Kedves Niki, kedves Zoli, nekünk a megtiszteltetés, itt vagytok velünk. Érezzétek jól ti is magatokat. És akkor nézzük a következő nagyon jó kis zenét. Tudjátok, még gyorsan kicseréltem, és akkor oda Maskuráéknak küldök egy jó kis zenét. Illetve mindenki, aki szereti, fogadja nagyon sok szeretettel, de most az új hallgatók lesznek elsősorban, akiknek szánom, gyertek, koktélozatok velünk. Andreas Merz és Silla közös zenét hozom nektek. Ez itt a koktél, igyunk!

Újabb hallgatót köszöntök fönt a chat falunkon. Szia-szia! Téged még nem láttalak. Csücs, érezd jól magad velünk te is, és fogadjál te is egy jó koktélt. Ha akarod, vedd el!

Neki és Zoli, remélem, hogy tetszett a zene, amit nektek küldtem. De jót nevettem. Death Land és DJ Team közösét fogom elhozni nektek. Kicsit belenyúlt Csaba barátom, de amiben ő belenyúl, azt tudja, hogy minden jó lesz. Jobb lesz, jobb lesz. Vagy nem, de az biztos. Ezt tudja, hogy jó. Érincs meg, ez a számnak a címe.

És ahogy láthatjuk, a mi maskuránk hívta meg az új hallgatónkat, akit én úgy fogok hívni, hogy hol vagy, Shift. De már nem is vagy fel, gyere vissza.

0: Na hát akkor nézzük, Börzsi néninek mit hoztak.
1: Börzsi néni!
0: Juhú! Meghoztuk a tyúkot! Küldjük a tyúkokat befele!

csámpáshoz inkább azt írja, hogy a füle itt volt. Ő nem annyira semmi baj, vigyáztam rá. Nem tudom, érezte, de hoztam a sót. Meg hoztam a perzselőt is. Bocs, ha egy úgy érezted, hogy haraptam is bele. Bözsi néni! Meghoztuk a tyúkot. Kicsit komolyabb műfajjal megyünk tovább, nem kicsit, hanem nagyon. Érkezik Ákos. Lala, ugye a TNT-ből. És Kefir, három fiatal emberke. Kell egy jó barát. Ma már nagyon kevés van. De én, amit szoktam mondani, nem a mennyiség, hanem a minőség számít.

falra, hogy ezt a zenét küldi Wolfinak. Nem tudom, hogy Wolfi most hallgat-e. De ha igen, akkor átadtam az üzenetet Katától Wolfinak.

It's Crazy Dance, és itt van velünk Wolf is. Éppen kaptam tőle egy mókuskás mikrofonos képet bitangyó felirattal. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Aranyos, csinos, meg még szép is, és még jó is. Ez meg itt az alvajárók, ami szintén jó, Crazy Dance.

közben megtudtuk, hogy Kata nagyon szeret minket. Képzeljétek el, mert most annyira megyünk a komoly zene felé, hogy hoztam egy igazán komoly zenét. Ha Ákosékra azt mondtam, akkor ez mi? Remélem fogjátok szeretni, ismeritek is, és most úgy kívánja a lelkem. Andrea Bocelli és a Time to Say Goodbye. Szóljon mindenkinek, aki szereti.

Na, hát úgy látom, egyébként mindenkinek tetszett ez a zene, csak hát volt, akinek nem valami szép emléket hozott elő, de én beírtam a chatforra, hogy szeretnétek-e, hogy lekeverjem. A válasz annyi volt, hogy ne. Úgyhogy remélem, hogy mehetünk tovább, és nagyon jó kedve folytatjuk az adást. Ezt a zenét egyszer meghallottam. És úgy döntöttem, hogy hozom. Pedig tudjátok, nem vagyok ennek a zenének a híve, de ez jó.

0: Bábi?
1: Na hát örülök neki, hogy jól vagytok. Petruson, mi is nagyon-nagyon jól vagyunk, köszönjük szépen! Már itt is van egy újabb nagyszerű felvétel. A 90-es évek akváját hozom nektek. Ez lesz a Barbie Girl.

Na akkor jöjjön az a bizonyosság, na meg az a mell. 19 óra 37 perc körül járkálunk.

vége az a mondat, az csak vicc. Mondjuk, hogy belegondolunk, szeretjük a szívet jó sok hagymával, ugyanaz ez.

De Ducci Dilia is beragadt a zene, annyira, na. Lökünk rajta egyet most. Ez az, szia. Örülök neki, hogy itt vagy, igaz a végére értél ide, de írtad, hogy dolgozol, semmi, bibi.

0: üzemelt.
1: Na és ha már megjött a Dutyi Dilink, akkor jöjjön a börtön ablakába egy nagyon szép kis zene. Szerintem Csücske is küldi neki. Ez a Dance Lovers.

és a következő egy óra a műsorvezetője már be is jelentkezett, ha nem most. Fogadjátok majd őt is nagyon-nagyon sok szeretettel, ő nem lesz más, mint Gébelen, és megint az ő zenére fogjuk csinálni majd a meleg szenyát kint a konyhában. Na, de addig még itt vagyok veletek egy negyed óra hosszáig, és hozom nektek mondjuk csellót. 90-es évekből is jön tőlük a csa-csa.

0: Szerintem, hogyha itt lenne az a bizonyos emberke, asszonyka, vagy nem tudom, hogy melyik nemhez sorolható akárki, aki írt a Dutyi Dilinknek, akkor a következő zenét küldené Dutyi Dilinek. Na jó, ezt itt nem kérjük. A végén viszont figyelj, Dutyi Dili, attól a valamitől. A szám címe bánhat. Akkor a következő zenét küldené Dutyi Dilinek.
1: I know, tell her no.

Én nem tudom, hogy ki volt az. Nem menj a Dunának. Mert a Duna vág magának másfelé utat. És elszaladt tőled.

Én már itt a kozomból isz, és a zenétől felforra a vérem. Közben felnézek a chatfalra, mi történik. Megérkezett hozzánk Soncorgó. Szia-szia! Szép estét kívánok neked is! És ahogy mondtam, senki sehová, hiszen hamarosan érkezik a következő egy óra műsorvezetője, aki nem lesz más, mint Gébelen. Fogadjátok majd nagyon-nagyon sok szeretettel őt is.

Martinicio közben kaptam a zenembe egy icipici kutyust. Ezt úgy hívják, hogy Lilike, és már háromszor fejhette le a stúdió mikrofonomat. Mi lesz ebből? Le kellene szállni, kisasszony.

Na és az a helyzet, hogy a búcsú zenémet már Lilikével tettem be ide nektek. Nem akar leszállni az ölemből. Szóval én mindenkinek nagyon szép, apa, köszönöm, hogy itt volt velem az elmúlt 2 órában. Remélem mindenki jól érezte magát, fogadjátok nagyon sok szeretettel Gévelent, ahogy mondtam, érkezik hozzátok 1 órában. Mindenkinek csodaszép estét és jó éjszakát kívánok, ja, és jó szórakozást még. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskán.

a családnak, picit előre fúztam, ugyanis benéztem az időt. Van 3 percem, 2, és fontos szoktam lenni, most is az leszek. Addig van időm elköszönni a cseten lévőktől. Itt volt velünk a mi Ronnink, velünk volt a két droidunk, itt volt az Ateszem, az én drága másik felem, itt volt velünk Bubu, és ha minden igaz, itt volt Bubukáni, itt volt velünk Csámpás Rozikánk, Dutyi Dilink is megérkezett a végére, Maskuránk, drága földén, puszi neked, Mária barátnőm, egyem a szívedet, ne fertítink, Petrusunk, aki a munkából hazajövet, illetve hazaérve, az ő párjával együtt hallgatott engem, puszi nektek, fiatalok, aztán itt volt velünk Pista, velünk volt Sumcorgó is, illetve volt még Katánk is, és volt még Shiftünk is, külső hallgatói linkről, aki tudok, itt volt apukám, illetve akikre emlékszek, velünk volt az én drága apukám, illetve itt volt Buli Király Gyulánk is, meg még sokan mások. Köszönöm nektek! És hogy mikor leszek legközelebb, hát ugye 2 nap, ami fix nálam, az a csütörtök 16-tól, nem, 18-tól 20 óráig, a mai nap, 18-tól 20-ig, és szombaton 14-től 16 óráig várok mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel, aztán ha valamikor beesek, úgyis észreveszitek. Elmentem vagánynak, tyúk a családnak. Én most nem vagánynak megyek el, már megyünk meleg szendvicset gyártani. Ó, mit visz a kis hajó? Tyúk a családnak. Sziasztok!

Hát kellemes csütörtök estét kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Köszönöm szépen Mókuskának ezt a remek műsort, remélem mindenki jól szórakozott. Ebben az egy órában itt a tökesti parti Gébelennel. És már is Dua Lipa és Kashmir az edzés időszakkal, training season. Tartson ebben az egy órában itt a bitangyoradio.com-on és a chat.bitangyoradio.com-on, ugye a csevegő falon, hogyha csevegni akarsz a többi rádióhallgatóval, illetve velem a műsor vezetővel. Nagyon boldog névnapot kívánok a mai névnaposoknak, és boldog születésnapot a születésnaposoknak, akinek pedig mind a kettő összejött, egy hatalmas bulit kívánok, és sok-sok nyereményt. Például egy nagy torta képében. Hát akkor hangerőt fel, hiszen egy órán keresztül pörögnek a nagyszerű felvételek.

És hát nem tudom, kinél van edzési időszak, remélem mindenki elkezdett edzeni, ha télen nem edzett, akkor legalább nyáron. Télen mindig eltűnnek a futók, meg a biciklisek, meg minden, pedig hát télen is lehet edzeni. Aztán ahogy jó idő lesz, mindenki előtűnik a ballangjából. Ó, csak a nagy, kemény figurák edzenek télen is.

És hát mindenki eltűnt mindenhonnan, mert hát akikkel én dolgozni szoktam menni, azok valahogy eltűntek így a július elején. Lehet, hogy két hónap szabadságot vettek ki, és majd szeptemberben előtűnnek. Vagy mindenki diák volt, és nagyon-nagyon korán mentek iskolába. Hamarosan ott vagyok a Csevegő falon, és megnézem ki, hogy itt velem csütörtök este a tökesti partiban egy jót bulizni Gébelen ebben az egy órában, itt a Beat Angyó Rádióban.

Egy nagyszerű mashup szól DJ Puzótól, Dua Lipa és Kashmir felvétele, Training Season. És ha már elkezdődött az edzési időszak itt a Beat on Your Radio-ban, akkor érkezzen egy nagyszerű sláger Gadgetól, So Many Times, egy Feeder Funk remixben. Jó lesz!

Nagyjára nézzük meg együtt, hogy kik vannak itt a Csergő falon. Látom Roni, kedves műsorvezető kollégámat. Aztán Bubu, itt van velünk Csámpás Rozi, Katóka, Nefertiti, Petrus, két úval, és Pista 67, illetve Suncorgó. Sziasztok, kellemes estét mindenkinek! Katóka már is egy Wolfi üzenetre utal, hiszen azt írta, hogy nincs műsor Wolfi üzenet nélkül, igaz Gabóka? Hát így van, szia Katóka! Wolfi pedig már szedi a nyugtatókat az üzenetektől, szerintem, vagy nem?

Már is hallhatjuk a felvétel címét, hiszen az a felvétel címe, hogy Giving Up, Giving In. Tolyamada Radio Editjében forog Mary Kiani felvétele.

És hát nem is tudjátok, hogy Lucrecia névnap van. Hát hol volt Lucrecia a frak rajzfilmben, ugye az egyik mocsi volt. Hú, de ritka név ez, nem? Nekem nincs is Lucrecia nevű ismerősöm.

És hát kolompolunk tovább a Milk Bar és Antonio Contino felvételével. Again, do it again. Egészen este 9-ig tök esti partigépben lenne itt a Bitangyó Rádióban.

És hát én lemaradtam egy kicsit ugye Katóka üzenetéről, de megtaláltam, tekergettem így felfelé, és hát megvan az üzenet Wolfinak, Wolfinak üzenet, good night, and azt nem tudom, hogy milyen betű, mert nem tudom kiorsom, nagyon furcsán jelenik meg itt a képernyőn, de utána van, hogy by my friend.

Azt mondja Katoka, hogy az egy A betű, hát akkor érdekes az angol szöveg így együtt. Nem teljesen helyes, de hát mindegy, én felolvasom, szóval good night and bye my friend.

Jön egy kis Hennessy, nem Tennessee, hanem Hennessy, azt sem tudom, hogy whisky vagy nem. Paul Heavens felvétele forog majd. És valóban ez a címe, hogy Hennessy.

Ugye a csütörtökre azt szokták mondani, hogy kispéntek. Hát én inkább jobban szeretem a kis szombatot, amikor már péntek délután van. Nálunk mindig az volt a buli idő, vagy a péntek este, vagy a szombat este, vagy mind a kettő. Hát hétközben annyit dolgoztunk, hogy nem tudtunk így elmenni, mint mostanában szoktak menni, hogy lassan minden nap bulizni járnak a fiatalok. És én nem tudom, hogy vasárnap este milyen bulik szoktak lenni, de hát én hétfő reggel látok ilyen fiatalokat jönni valami buliból, nem tudom, vasárnap este milyen bulik vannak. Valaki üzenje már meg nekem, hogy itt a fővárosban. Én mindig azt hiányoltam, hogy vasárnap nincsenek diszkóbulik, akkor úgy látszik, hogy mégis van.

Én meg itt közben rakom össze nektek. Mint a legót az óvodás.

0: Ez a Tök Esti Parti. Egy órás zenei buli csütörtök este Gévelennel.
1: És hát egészen este 9-ig szólnak a nagyszerű felvételek itt a Bitangyó Rádióban. Na, keep on jumping.

És nézzük ismét a listát, a csevegő falon itt van Atesz, Bubu, Csámpás Rozé, Hava, János, Vista 67 és Suncorgó. Te is itt látsz velünk, csak kattints a chat.bitangyoradio.com oldalra.

Szóval egy ilyenre van szükségünk. A Win in the Sign, a 6-6 notája. És a folytatásban hamarosan érezni fogjuk a szerelmet, hiszen a Feel in Love a felvétel címe, Soul Searcher notája egy Million Remix-ben.

és átközben itt van velünk ugye Hava, akinek nagyon jó humorérzéke van, hiszen írta, hogy kezdő vagy, de jól nyomod, a műsor vezető kezdetése pedig tilos. És ha te is meg akarod nézni, akkor egyre a Csövegő Fanunkra, a Mitangyú Rádió weboldalán.

És hát ha benézünk az éjszakába, ha már itt vagyunk, Inside the Night, a következő felvétel címe Tommy V, Keller és Mauro Ferrucci, notája.

Igazi jó house nota ez a felvétel, Inside at Night, Tommy Vickeller és Mauro Ferrucci. Hamarosan pedig jön egy kis bombasztik. Lenny Rokos remixében szól majd a Work This notája.

0: az élvezet, ami a zenéhez elvezet.
1: És hát kezdjük ébreszteni a népeket itt az estében, hiszen Bob Sinclair és kiesz a felvétele forog. I can't wait, nem tudok várni. Matt J. remixében.

Igazán jó felvétel készített vele Matt J. Bob Sinclair, és ki az a felvétele, az I Can't Wait. És hát jön egy kis láz, nem szombat esti, hanem csütörtök esti Fever, a felvétel címe, a Molella és a Maxi felvétele.

És hát ez volt Gébelem műsora, hiszen lejár a műsorodő Tabitangó Rádióban. Ez volt a Tök Esti Parti, remélem mindenki jól szórakozott ebben az egy órában. Hogyha igen, akkor gyertek legközelebb is. Szombaton és vasárnap is találkozunk itt a Tabitangó Rádióban, úgyhogy hallgassátok továbbra is, akár 0-tól 24 óráig. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, sziasztok!

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgat,
6: még több zene!

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Italokáfé. Csak ingencek, csak ingencek meg. A Vitamio Rádióval. Italokáfé. Csak ingencek, csak ingencek meg. A Vitamio Rádióval.

0: a 80-as.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Az utakon pedig megy a Dodge Jam. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.